Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 15-e, KED. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően Palesztina titkos történetei és a kedvenc uticéjénk legújabb epizódjait hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra a www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

A mai írás a foglalón következik. A Pentagon főfelügyelői hivatala szerint az Irán elleni 4 hónapos légiháború, az Epic Fury hadművelet felemésztette az amerikai lőszerkészleteket és feltárta az utánpótlás szűk keresztmetszeteit. Február végén és június között a művelet 33 milliárd dollárba került. Ebből több mint 22 milliárdot csak lőszerre költöttek el. A veszteségek között szerepelt 4 megsemmisített F-15-ös, egy megrongált F-35-ös, 7 utántoltó tartálykocsi, valamint 30 lelőtt drón. A felügyeleti szerv ezúttal a precíziós rakéták és a légvédelmi elfogó vadászgépek hiányára figyelmeztetett. 13 ember megsérült, miután a Huszik rakéta és dróntámadást indítottak Szaúd-Arábia ellen. A csapások 3 város, Hamis Musaitot, Abhát és Taifot érték. A sérülések kisebb és közepes fokúak voltak. A szaudi vezetésű jemeni koalíció szerint a lehulló törmelékek 2 házat és 2 járművet is megrongáltak. Turki Al-Malkia koalíció szóvivője azzal vádolta a Huszikat, hogy szándékosan civileket és infrastruktúrát céloztak meg. A támadás a Huszik azon állításai követi, mint szerint a szaudi repülőgépek 54 légi csapást hajtottak végre Jemenben, amelyekre az Irán által támogatott csoport azt mondta, hogy nem maradnak válasz nélkül. Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök jelentette, Türkiye, Szaúd-Arábia és Pakisztán erős üzenetet küldött az iszlám világnak, a mekkai

közös védelmi megállapodás múlt hónapban történő aláírásával. Emellett elmondta, pozitív fejlemények kapcsolódnak a megállapodáshoz. Hozzátette, Türkiye továbbra is azon dolgozik, hogy segítsen az iszlám világnak leküzdeni a kihívást. Ankara a súlyát a régió mögé helyezte. Nem vehetjük félvárról ezt az ügyet, mondta. A palesztin kelet-jeruzsálemi kormányzóság arra figyelmeztetett, hogy az izraeli csoportok az Al-Aqsa mecset körüli vallási gyakorlatok megváltoztatására törekszenek. A tisztviselők szerint az úgynevezett templomi csoportok, zsidó, nacionalista és vallási szervezetek folyamatosan a Baba Rahma temetőben imádkoznak zsidó imahelyként reklámozva azt, és heti összejövetelekre szólítanak fel a muszlim sírok közelében. A kormányzóság ragaszkodik ahhoz, hogy az Al-Aqsa mind a 35,6 hektáros területe kizárólag iszlám imahely maradjon. Továbbá arra figyelmeztetett, hogy az ilyen gyakorlatok normalizálódnak, a zsidó csoportok állandó jelenlétéhez vezethetnek a mecset körül.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: Somaliak fevonlar szervezte, hogy megköszönjék Türkiyének az országok számára nyújtott támogatást. Nasra Bashir Ali, a szomáliai miniszterelnök hivatal kommunikációs és közkapcsolati igazgató helyettese a tüntetésről készült felvételeket a hivatalos Facebook oldalán osztotta meg. Ali a bejegyzésben azt írta, a török köztársaság Szomália mellett való kiállásaért és az országnak nyújtott támogatásaért különböző helyeken felvonulást rendeznek. Köszönjük Türkiye! A megosztott felvételeken látható, hogy a török részvevők megtöltötték a lelátókat, és a török, valamint szomáliai zászlókat tartottak a kezükben a szomáliai részvevők. A tüntetők egy nagy török zászlót kifeszítve fejezték ki hálájukat Türkiye Szomáliának nyújtott támogatásáért. Az izraeli hadsereg a fegyverszünet és a keretmegállapodás ellenére folytatta a Libanon déli részén található települések elleni légicsapásokat, és hogy iskolai épületét is lelőtték. A libanoni hivatalos hírügynökség az NNA jelentése szerint az izraeli vadászgépek légicsapásokat mértek a dél-libanoni Hanin és Kantara településekre. Az izraeli vadászgépek célba vették a kelet Zaftar és felsőbb Navatia között fekvő Ain Eshtemia térséget is. Több lakóházat légicsapásért a Szúrvároshoz tartozó Mansuri településen. Egy másik légitámadás irányult Hanin ellen, amely célpontja volt az ENSZ ideiglenes libanoni erői UNIFIL egyik állásának. Végezetül. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia gyorsabban fejlődik, mint azt irányítani hivatott védekező intézkedések, és arra sürgette a technológiai vállalatokat, hogy lassítsanak a fejlesztéseken. Független értékelőket, közös biztonsági szabványokat és nemzetközi megállapodásokat javasolt a mesterséges intelligencia ügynökeit érintő, közelmúltbeli biztonsági incidensekre hivatkozva, annak bizonyítékaként, hogy erősebb védelemre van szükség. Microsoft eközben bemutatta saját humanista emire keretrendszerét, hangsúlyozva, hogy az embereknek kell kézben tartanik az irányítást egy egyszerű üzenettel. Az emberek fontosabbak, mint a mesterséges intelligencia. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, különben átverésnek minősítette ezeket az egzisztenciális figyelmeztetéseket, azt mutatva, hogy a mesterséges intelligencia kockázatairól szóló vita messze nem dőlt el. Trump korábban a Kínával vívott emi versenyről beszélt, mondván, hogy Peking egyetlen védőkorlátja Xi Jinping elnök. Kedves hallgatóink, ezzel a mai hírösszefoglalónk a végére ért. Most Palesztina titkos történeteinek legújabb epizódját hallják. Palesztina titkos történetei.

Az előző részben a sivatagban az égboltra emeltük a tekintetünket, és a sötétségben egy fényt kerestünk. Vajon hogyan lehetséges, hogy egy csillag egyszer csak leszálljon az égből, és évszázadokon keresztül tovább éljen egy szentély kövein? Most ennek a fénynek a nyomába, Palesztina szívébe, Betlehembe indulunk. Ezúttal azonban a csillagot nem az égbolton keressük, hanem egy szentély mélyén, egy kőlap fölött találjuk meg. Egy szimbólum megértéséhez először is ismernünk kell azt a földet, amely táplálta és életben tartotta. Jeruzsálem közvetlen közelében, olajfákkal borított dombok között emelkedik Betlehem, Palesztina ősi városa. A hely a keleti kereszténység, a palesztínai őshonos arab keresztény örökség, valamint az évszázadok óta tovább élő vallási hagyomány egyik legélőbb szimbóluma. A város központjában pedig található egy hely, amely köré mindez a történelem szerveződött, a születés temploma és az alatta található születés barlangja. A keresztény hagyomány már jóval a nagy templomok felépítése előtt úgy tartotta, hogy ez az alacsony mennyezetű barlang az a hely, ahol Jézus megszületett. Krisztus után 339-ben Konstantin császár idején építették fel az első nagy bazilikát a Szent Barlang fölött. Az épületet a 6. században Justinianus császár uralkodása alatt újjáépítették. Az UNESCO 2012-ben Jézus születési helye, a születés templomai Szarántok út néven felvette a helyszínt a világörökség listájára, és ezáltal a védelem alá helyezte. Ez a bejegyzés egyben annak is bizonyítéka, hogy Palesztina milyen mély és jelentős örökséggel járult hozzá a világ civilizációjának történetéhez. Amikor belépünk a születés templomának kapuján, a történelem egymásra rakódott rétegeivel találkozunk. A 4. századból származó mozaikok nyomai, a 6. század monumentális kőoszlopai és a 12. századi keresztes királyság korából fennmaradt szent ábrázolások egymás mellett őrződtek meg ebben az épületben. A keresztes hadjáratok idején a nyugatról érkező latin keresztények és az ezen a földön élő ősi keleti közösségek egyaránt jelent voltak etető alatt. A különböző keresztény hagyományok pedig mind ott hagyták nyomaikat ugyanabban az épületben. Az idő múlásával birodalmak emelkedtek, és tűntek el, de ennek a helynek az emlékezete mindvégig fennmaradt. És amikor a templom alatt lefelé vezető keskeny lépcsőkön elindulunk, ennek az emlékezetnek a középpontjához érkezünk el. Amikor leérünk a születés barlangjába, alacsony mennyezet és különös, misztikus tömjén illat fogad bennünket. Ebben a helyiségben, amelyben lehajtott fejjel lépünk be, közvetlenül a születés oltár alatt, a márványpadló közepén egy 14 ágú ezüst csillag található. A csillag körül latin nyelven egy felirat olvasható, itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától. A felirat alatt az 1717-es évszám látható. Ez arra az évre utal, amikor a katolikus ferencesek az ezüst csillagot a márványba helyezték. A csillag közepén egy kör alakú nyílás található. Az ide látogató zarándokok ezen a nyíláson keresztül benyújthatják kezüket, és közvetlenül megérinthetik azt a sziklát, amelyről a hagyomány úgy tartja, hogy Jézus születésének helye. A csillag körül pedig 15 ezüst lámpás ég megszakítás nélkül. Ezeket a lámpásokat a templom őrzésében résztvevő ősi keresztény felekezetek között osztották fel. 6 lámpás a görög ortodox közösségé, 5 az örmény apostoli egyházé, 4 pedig a katolikus latin közösségé. A csillag 14 ága nem véletlen. Történészek és kutatók ezt a számot a Szentírás két fontos elbeszélésével hozzá kapcsolatba. Elsőként Máté evangéliumának elején található nemzetségtábla kerül előtérbe. A szöveg szerint Ábrahámtól Dávid királyig 14 nemzedék telt el, Dávidtól a babiloni fogságig további 14, majd a fogságtól Jézusig ismét 14 nemzedék. A szám így a leszármazási sorozat teljességét és beteljesedését jelképezi. A 14-es szám egyik későbbi szimbolikus értelmezése pedig a kapcsolatot teremt a jeruzsálemi Via Dolorosa,
vagyis a fájdalmak útjának 14 állomásával. Így a csillag szimbolikusan ugyanazon szám segítségével kapcsolja össze a betlehemi születést a jeruzsálemi szenvedés útjával. A vallási hagyományban Betlehem csillagaként vagy kelet csillagaként ismert fényről úgy tartják, hogy az vezette a keletről érkező bölcsöket. Ez a történet azonban a csillagászat történészeinek figyelmét is felkeltette. A tudósok több lehetséges égi jelenséget is vizsgáltak, amelyek a történet hátterében állhattak. Egy üstökös megjelenéseit, a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállását, vagy akár egy fényes szupernova robbanást. Ennek az ezüst csillagnak a története azonban nem csupán a hitről,

és a csillagászatról szól. A 19. században ugyanis a nemzetközi diplomácia egyik központi kérdésévé vált. 1847-ben az ezüst csillagot eltávolították a barlangból, majd eltűnt. Az esemény tovább mélyítette a keresztény felekezetek közötti konfliktust. A szent helyek ellenőrzéséért és végnökségért versengő Franciaország és Oroszország komoly diplomáciai nyomást gyakorolt az Oszmán Birodalomra. A csillag eltűnése tovább éleszte a vitát, fokozta a Franciaország és Oroszország közötti rivalizálást, és növelte az Oszmán Birodalomra nehezedő nyomást. Ezek a feszültségek jelentős szerepet játszottak abban a folyamatban, amely az 1853-ban kezdődő krími háborúhoz vezetett. Az oszmán kormány a válság megoldása és a térségben fennálló egyensúly megőrzése érdekében 1853-ban új ezüst csillag elkészítéséről gondoskodott. Első Abdulmecsid szultán utasítására az új csillagot a barlangba vitték, és a helyére helyezték. Ez az a csillag, amelyet ma is a születés barlangjában őriznek. Mindez megmutatja, hogy egy szimbólum nem csupán vallási jelkép lehet. A diplomáciával, a politikával és a palesztin földeken kialakult történelmi erőviszonyokkal is közvetlen kapcsolatban állhat. Ma, amikor Betlehembe látogatunk, a görög ortodox, az örmény és a katolikus hagyomány mellett, azt is láthatjuk, hogy ezen a földön élő őshonos palesztin-keresztin közösségek továbbra is életben tartják ezt az ősi örökséget. Különböző nyelveken elhangzó imák és szertartások visszhangoznak, továbbra is ugyanannak a barlangnak a kövein. Betlehem csillaga körül évszázadok hite, diplomáciája, az oszmán örökség, az UNESCO védelme és Palesztina mély történelmi emlékezete találkozik egymással. A következő részben Betlehem földalatti ezüst csillagától, Jeruzsálem égboltja felé emelkedünk az aranykupolákhoz. A sziklamecset,

Kedves hallgatóink! A Kedvelt úti célok mai epizódjában ismét Ciprus történelmében folytatjuk az utunkat, és áttekintjük azt a második világháborútól az 1974-es ciprusi békehadműveletig. Így tanúi leszünk annak, hogyan váltak ezek az események nem csak egy sziget, hanem az egész kelet-földközi tengeri sorsát megváltoztató fordulópontokká. A második világháborút követően a ciprusi törökök az angol fennhatóság alatt próbálták megőrizni a jelenlétüket. Az angolok azonban nem adták vissza az alkotmányos jogaikat, amely fokozta a feszültséget a ciprusi török és görög közösségek között. A törökök Dr. Fazıl Küçük vezetésével szervezkedni kezdtek. ...1944-ben megalakult a Ciprusi Török Nemzeti Néppárt, majd 1949-ben a Ciprusi Török Intézmények Szövetsége. Ezzel szemben a görög oldal egyre radikalizálódott, így növekedett azok száma, akik az Enosis, azaz a sziget Görögországhoz való csatolását támogatták. 1955-ben pedig feltűnt a görögök által alapított Véres Euka terrorszervezet, amely először angol célpontok ellen hajtott végre támadásokat, azonban hamarosan ciprusi törököket is célba vette, ezzel fokozva a terror és a félelem légkörét a szigeten. Ennek hatására 1957-ben Rauf Denktash vezetésével megalakult a török ellenállási szervezet, a TMT. Az 1959-es zürichi és londoni egyezmények megteremtették a ciprusi köztársaság alapjait, amelyet 1960-ban kikiáltottak. A köztársaság ilyenek a görög Makarios lett, az alelnöke pedig Dr. Fazıl Küçük. Az alkotmány szerint a két közösség egyenrangú társalapító félként volt elismerve. Türkie, Görögország és Nagy-Britannia pedig garanciavállaló államként a beavatkozás jogával rendelkeztek az esetleges megszegések ellen. Azonban mivel az Enosis nem valósult meg, a görög oldalon az elégedetlenség egyre nőtt. Hamarosan elkészült az Akritas terv, amelynek célja a törökök politikai és katonai meggyengítése, végül pedig a sziget Görögországhoz való csatolása volt. ...1963-ban Makarios alkotmánymódosításokat javasolt, amelyek korlátozták volna a törökök jogait. A törökök ezt elutasították. Ezt követően decemberben megkezdődtek a véres karácsonyként elhíresült támadások. A görög milíciák nőket és gyerekeket sem kímélve támadtak a törökökre. A legtragikusabb esetek közé tartozott a Kumszál mészárlás. A török ezred egyik tisztjének, Nihat İlhan Örnanyag feleségét és három gyermekét a saját otthonuk fürdőszobájában gyilkolták meg. Ez a borzalmas gyilkosság rámutatott arra, hogy a két közösség közötti államszövetség ténylegesen megszűnt. A török miniszterek kiléptek a kormányból, majd az ENSZ békefenntartókat küldött a szigetre. Így a köztársaság kevesebb, mint három év után gyakorlatilag a görögök egyoldalú ellenőrzése alá került. 1963 után a törökök biztonsági okokból a sziget mindössze 3%-át kitevő, apró enklávéba kényszerültek. Ezek az évek támadások, kitelepítések és nélkülözések jegyében teltek. 1967-ben Görögországban hatalomra került az ezredesi dzsunta. Ekkor az Enosis hivatalos állami politikává vált.

0: szélsőséges görög nacionalistákat közvetlenül támogatták, valamint az EUKB véres terrorszervezet is újra megjelent. 1964. július 15-én a görög dzsunta támogatásával Nikos Samson puccsot hajtott végre Makarios ellen. Ez a lépés megsértette a nemzetközi szerződéseket, illetve a törökök számára a teljes megsemmisülést jelentette. Türkiye élve a garanciavállaló államként ráruházott joggal 1974. július 20-án elindította a ciprusi békehadműveletet. Az okok nyilvánvalóak voltak. A görögök enoziszt törekvései, az 1963 óta tartó etnikai tisztogatások, az 1974-es puccs, valamint a ciprusi török közösség biztonságának teljes felszámolása. Ebből kifolyólag a hadművelet nem tekinthető megszállásnak. Ez egy a nemzetközi szerződésekből fakadó legitim beavatkozás. A török hadsereg ezért indult útnak, hogy megvédje a ciprusi törököket, valamint helyreállítsa a szigeten az alkotmányos rendet. Kedves hallgatóink! A mai epizódunkban megvizsgáltuk a ciprusi törökök II. Világháború utáni fennmaradásukért folytatott küzdelmét, az 1974-es békehadműveletig tartó kritikus időszakig. Ez a történelmi időszak arra emlékeztet bennünket, hogy a múlt ismerete az egyetlen út a biztosabb jövő építéséhez. A ciprusi törökök 500 évet meghaladott történelmi és kulturális jelenléte a szigeten nem pusztán a múlt öröksége, hanem a jövő záloga is. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez ért. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. A Pentagon felügyeleti szerve szerint az Irán elleni amerikai légicsapások mélyellátási szűk keresztmetszeteket tártak fel, és kritikus fontosságú lőszerkészleteket ürítettek ki. Az Antropik vezérigazgatója pedig arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia túllépi a jelenlegi védelmi intézkedéseket és globális biztonsági szabványok bevezetését sürgeti. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végére ért. Holnap ismét budapesti idő szerint 1 órakor találkozunk. Addig is szép napot kívánunk!